τίποτα, ναι. Όσο κάζω, στάμε για τον πόθραβ, θα είναι. Μα μόζε, θα σέκει, αν όσο ήταν πόθραβ, πόθραβ. Miroslave, ne zaboravim nešto od Sina, nema šanse. Pa te veličine, te legende u pjesmi, Šaban, Sina, nešto od Dragane, a jo, to ne zove, pa rijetko smjeno, a da ne pustim nešto. Ide još dosta vatre, 7-8 minuta pred 21 sat. Za sve one koji još uvijek hvataju zalet, nek sad puca u pikove i sve ubija u crveno probije.